Tikai tu, lai viss atgrieztos, es visu atdotu. Tikai tu, tikai tu.